90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 5 adónemet töröl el a kormány, csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Legyünk óvatosak az utakon. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 5 felesleges adónemet töröl el a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az egyik az EBA-adó, amit mindössze 16 településen vetettek ki, miután az előző kormány lehetővé tette ezt. Arról is beszélt, hogy bővítik a globális nagyvállalatok társasági adóalapját, megduplázzák a szennyező cégeket érintő levegőterhelési díjat, és megszüntetik a bizalmi vagyonkezelő alapítványok adókedvezményeit, amit szerint az előző rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki. 16 évre csökkenteni a választási korhatárt Magyar Péter. A miniszterelnök erről is írt a közösségi oldalán. Meggyőződése szerint a fiatalok kellően felkészültek a közös döntésekbe való beleszólásra. Éppen ezért az alkotmányozás folyamatában támogatná a választási korhatár csökkentését. Őszre elkészülhet a Flórián téri felüljáró. Hamarosan lezárulnak a felújítási munkák, közölte a BKK. Azt írják, azután már csak kisebb javítások és a felszíni csomópont helyreállítása maradt hátra. Tart az őzek násza, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Ilyenkor napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón. Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
1: Egyre zöldebb az ország, csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly hazánk élőfa készlete. Több mint 423 millió köbméternyi erdőnk van. Akácból van a legtöbb itthon, illetve tölgyből, cserből, fenyőből és nyárfából. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Nyári meleggel búcsúzik a hét, változóan felhős napos időre számíthatunk, a legtöbb helyen száraz marad az idő, csak elvétve alakulhat ki futó zápor. A nyugatias szél sokfelé lehet élénk erős. Délután 31 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 23 fokig hűl le a levegő. A következő napokban kisebb lehűlés jön, csütörtökön már csak 25 fokot mérhetünk, az éjszakák is hűvösebbek lesznek, 16 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Fiatalalkotók jelentkezését várja a FEDOK. Ismét járható a Gyümölcs utca. A nyári közlekedés veszélyeire figyelmeztet a rendőrség. Jönnek híreink. Jó reggelt kívánok, Pap Klaudia vagyok. Ősszel ismét lesz fehérvári dokumentumfilmfesztivál. A háromnapos esemény október 8-a és 10-e között várja az érdeklődőket a Kodolányi János Egyetemen. A programban 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek kapnak helyet. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A pályázók legfeljebb 10 perces, szabadon választott témájú filmen nevezhetnek, amely kamerával, mobiltelefonnal vagy táblagéppel is elkészíthető, írja az FMC. A pályaműveket szeptember 20-áig várják a fesztivál honlapján. Újra az eredeti forgalmi rend szerint lehet közlekedni a Gyümölcs utcában. Befejeződött a közműhiba javítása, ezért ismét egyirányú a forgalom. Innen újra megközelíthető a Kégül-György, a Károly János, valamint a Budai út, Távirda és Deák Ferenc utca közötti szakasza, írja az FMC. A Budai út, Várkörút és a Távirda utca közötti részen továbbra is zajlanak a közműépítési munkák, ezért az ott kialakított forgalmi rend változatlan marad. Folyamatos a fiatalfák és a közterületi növényzet gondozása Székesfehérváron. A Városgondnokság munkatársai hetente kétszer jutnak el minden fiatalfához, ahol 50-70 literrel töltik fel az öntöző zsákokat vagy a fatányérokat. Írják közösségi oldalukon. Az egynyári virágágyásokat csepegtető rendszer látja el, a dézsás növényeket pedig rendszeresen locsolják. Az öntöző autók tartályait a város több pontján lévő furt kutakból töltik meg, így nem ivóvizet használják. A Városgondnokság arra kéri a lakókat, hogy aki teheti, a környezetében lévő fáknak, valamint a kiürült öntöző zsákokba is juttasson vizet. Nagy az érdeklődés a székesfehérvári kajlakaland füzet iránt. A titokzatos kalandok Székesfehérváron. Időutazás kajlával című kiadvány júniusi megjelenése óta több száz példány talált gazdára, ezért újabb készletre volt szükség. A füzet ingyenesen elérhető az ország Turinform irodáiban, valamint a kijelölt kajlapontokon. Számolt be róla a város oldala. A kiadvány 3 önállóan bejárható útvonalon vezeti végig a családokat Székesfehérvár történelmének fontos korszakai. A 6-12 éves korosztálynak készült feladatokhoz térkép is tartozik, egy-egy útvonal pedig nagyjából 1-2 óra alatt teljesíthető. A hónap végétől nyári szünetet tart a Székesfehérvári Vörös Marti Mihály Könyvtár központi könyvtára. Az intézmény július 27-e és augusztus 23-a között zárva lesz, ezért július 25-ig megemelték a kölcsönözhető könyvek számát. Tájékoztat az önkormányzati kommunikációs központ. A zárvatartás idején az olvasóterem továbbra is fogadja a látogatókat. Itt lehet leadni a lejárt határidejű könyveket, valamint átvenni az előjegyzett kiadványokat. A kölcsönzési határidő meghosszabbítására ez idő alatt is lesz lehetőség, ezt a megszokott módon e-mailben lehet kérni. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta a rádiónknak Bleier Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Ilyenkor napközben is látni lehet egy-egy gabonatarlón vagy kasszálón, az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána, a bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagy vadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
1: A nyári közlekedés veszélyeire figyelmeztet a rendőrség. A Vármegyei Hatóság közösségi oldalán arra kéri a közlekedőket, hogy a nyári hőségben és a hirtelen érkező zivatarok idején fokozott óvatossággal vezessenek. Indulás előtt érdemes ellenőrizni a jármű műszaki állapotát, hosszabb útra elegendő folyadékot vinni, valamint rendszeres pihenőt tartani. A múlt heti ellenőrzések során 478 gyorshajtót szűrtek ki, 32 esetben pedig az előzés vagy az elsőbségadás szabályain megszegése miatt intézkedtek. Emellett 79-en nem használták a biztonsági övet, 15 járművezető pedig bódult állapotban ült volán mögé. A tisztított szennyvíznek köszönhetően egyelőre stabil a sóstó állapota. A csapadékhiány Székesfehérvár természetes vizeit is érinti, a vízutánpótlás lehetőségei azonban kimerültek. A Városgondnokság tájékoztatása szerint a sóstó vízszintjét jelenleg az ultratisztított szennyvíz segít fenntartani, amelyből 2018 óta évente mintegy 120 ezer köbméter érkezik a tóba. A bevezetett víz folyamatosan oxigénnel is ellátja a tavat, így az élővilág eddig jól viselte a szélsőséges időjárást. A szakemberek folyamatosan ellenőrzik a városi tavak állapotát, jelenleg nincs szükség beavatkozásra, egy újabb hőhullám azonban tovább nehezítheti a helyzetet. Segítséget kapnak a fehérvári idős otthonok lakói a régi személyi igazolványok cseréjéhez. Augusztus 3-ától érvényüket veszítik a bordó borítós személyi igazolványok. A Kossuth Zsuzsanna otthon és az Alba Bástya munkatársai a vármegyei kormányhivatallal együttműködve több mint 120 fehérvári idősnek segítenek az új okmány beszerzésében. Tájékoztat a város oldala. Aki képes rá, azt elkísérik a kormányablakba, a kerekesszékkel közlekedőkhöz és az ágyhoz kötött emberekhez pedig mobil ügyintéző busz érkezik. A lehetőség az otthonukban élő egészségi állapotuk miatt nehezen közlekedők számára is elérhető, akik orvosi igazolással kérhetik a helyszíni ügyintézést. Vegyük fel a mentőmellényt. Ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint így megelőzhetőek az esetleges tragédiák.
3: Vízi sport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk fel mentőmellényt. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentőmellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentőmellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
1: Újabb parkolási bírságra hivatkozó adathalász SMS-ek terjednek. Székesfehérvár Városgondnoksága közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy az elmúlt napokban többen is jelezték, csalók rendezetlen parkolási pótdíjra hivatkozva próbálják megtéveszteni a címzetteket egy hamis internetes oldalra vezető hivatkozással. A Városgondnokság hangsúlyozza, hogy parkolási pótdíj megfizetésére SMS-ben soha nem küld felszólítást, a hivatalos értesítéseket kizárólag postai úton juttatja el az érintetteknek. Arra kérik a lakosságot, hogy ne kattintsanak a gyanús linkekre, ne adják meg személyes vagy banki adataikat, a kapott SMS-t pedig töröljék, és lehetőség szerint jelentsék csalásként. Szigorúbb intézkedéseket vezet be Velence az illegális hulladéklerakás visszaszorítására. A temető melletti hulladéktárolóknál ismét lomokat és veszélyes hulladékot helyeztek el, az elmúlt időszakban pedig a város több pontján is találtak szabálytalanul lerakott szemetet. Az önkormányzat közösségi oldalán arra kéri a lakosságot, valamint a hulladékszállítókat, hogy a hivatalos hulladékkezelési lehetőségeket használják. A városrendészet fokozza az ellenőrzéseket, kiemelten figyeli a térfigyelőket, figyelőkamerák felvételeit, szükség esetén a polgárőrség és drónok segítségét is igénybe veszi. Aki illegálisan helyezel hulladékot, súlyos bírságot kaphat. Vasárnap gyakran takarják felhők az eget, de időnként a nap is kisüthet. Helyenként gyenge eső, futózápor, néhol akár zivatar is előfordulhat. A légmozgás térségünkben gyenge lesz, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet. A jövő hét elején frissebb levegő érkezik, szárazabb idővel. Ennek köszönhetően napközben 25 fok alatt maradnak a csúcsértékek. Kellemesebb időre készülhetünk.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál. Horváth Zoltán Hori, július 19-e van vasárnap, megkezdjük a mai reggelt. Jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Black Eyed Peas, a Don't Lie-jal, az óra elsője pedig John Bon Jovi-é. Indítom a Have a Nice Day-t, rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a One Dumb Project és a King of My Castle. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hamarosan érkezek majd azzal, hogy a mai nap miről nevezetes, meg természetesen, hogy mik lesznek a mai reggel témái. A legjobb zenékkel pedig egész reggel jövök az ébredés és a napindítás mellé. Hamarosan itt lesz velem majd az Everlast csapata a What It's Like-kal. A folytatás viszont a Black Eyed Peas-é. Jön a Don't Lie, itt a Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, az Everlast-tel ébredhettünk, ez volt a What It's Like. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 19-e vasárnap van, a névnaposok az Emiliák, a születésnaposok között Brian May-t és Patkó Béla, akik itt köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan jövök majd a mai reggel témáival, addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, bár egy rövid szünet következik, de itt lesz velem rögtön a hírek után Christina Aguilera és az Another Man.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Fiatal alkotók jelentkezését várja a Fedok. Ismét járható a Gyümölcs utca. Nyári nyitvatartásra vált a Vörös Marti Mihály könyvtár. Jönnek híreink. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ősszel ismét lesz fehérvári dokumentumfilmfesztivál. A háromnapos esemény október 8-a és 10-e között várja az érdeklődőket a Kodolányi János Egyetemen. A programban 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek kapnak helyet. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A pályázók legfeljebb 10 perces, szabadon választott témájú filmen nevezhetnek, amely kamerával, mobiltelefonnal vagy táblagéppel is elkészíthető, írja az FMC. A pályaműveket szeptember 20-áig várják a fesztivál honlapján. Újra az eredeti forgalmi rend szerint lehet közlekedni a Gyümölcs utcában. Befejeződött a közműhiba javítása, ezért ismét egyirányú a forgalom. Innen újra megközelíthető a Kégül-György, a Károly János, valamint a Budai út, Távirda és Deák Ferenc utca közötti szakasza, írja az FMC. A Budai út, Várkörút és a Távirda utca közötti részen továbbra is zajlanak a közműépítési munkák, ezért az ott kialakított forgalmi rend változatlan marad. A hónap végétől nyári szünetet tart a székesfehérvári Vörös Marti Mihály könyvtár központi könyvtára. Az intézmény július 27-e és augusztus 23-a között zárva lesz, ezért július 25-ig megemelték a kölcsönözhető könyvek számát. Tájékoztat az önkormányzati kommunikációs központ. A zárvatartás idején az olvasóterem továbbra is fogadja a látogatókat. Itt lehet leadni a lejárt határidejű könyveket, valamint átvenni az előjegyzett kiadványokat. A kölcsönzési határidő meghosszabbítására ez idő alatt is lesz lehetőség, ezt a megszokott módon e-mailben lehet kérni. Felvételt hirdet az Alba Régia Táncegyesület 5-6 éves gyermekek számára. Az Arte Maxemek csoportjába szeptember 7-ig lehet jelentkezni. A 13 alkalomból álló néptáncos foglalkozás sorozat szeptember 14-én indul a táncházban heti egy alkalommal. Tájékoztat a város oldala. A gyerekek Simon Iliás Daniela vezetésével ismerkednek meg a magyar népi játékok mozdulat, ritmus és dallamvilágával. A jelentkezés online lehetséges. Vasárnap gyakran takarják felhők az eget, de időnként a nap is kisüthet. Helyenként gyenge eső, futózápor, néhol akár zivatar is előfordulhat. A légmozgás térségünkben gyenge lesz, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet. A jövő hét elején frissebb levegő érkezik szárazabb idővel. Ennek köszönhetően napközben 25 fok alatt maradnak a csúcsértékek. Kellemesebb időre készülhetünk.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Jade és a Don't Walk Away. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után jön egy humanoid robot, aki meghódította az egyik vulkánt, és hogy miben használják majd a jövőben a mesterséges intelligenciával együtt dolgozó robotot, az természetesen elárulom. 8 óra után Kylie Minogue érkezik, aki 40 éve van a csúcson, és bizony-bizony egy jubileumi turnéra készül, úgyhogy jönnek majd a infók ezzel kapcsolatban is, és 9 óra után pedig mi más lenne terítéken a sportrovatban, mint a foci VB döntője, és hát most egy olyan relikviát kapnak majd a kupa mellé a játékosok, amit még eddig a VB történetében soha, úgyhogy erről is jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, 50 Cent-tel megyünk tovább, ez a PIMP most itt a best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig egy humanoid robot jön, aki az egyik vulkánt hódította meg, és ilyen expedíciókra fogják majd használni, de hogy pontosan milyen céllal, azt is elárulom. No meg, jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, és ezek lesznek túlnyomó többségben. Itt lesz például velem a Sean Paul, a Vivi Burnin-nel érkezik majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
5: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
2: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: Az élet a tét. Ezzel a mondattal hívja fel a figyelmet a biztonsági jöv használatának fontosságára a rendőrség. Magyarországon 47 éve kötelező a biztonsági jöv használata a gépjárművekben, 1994 óta pedig a hátsó ülésen utazóknak is kötelező az öveket becsatolni, akár lakott területen belül, akár kívül tartózkodjanak. Szigorú szabályozás vonatkozik a biztonsági jövek használatára, amelyek rengeteg közlekedési balesetben játszanak életmentő szerepet. Ugyan nem előzi meg a baleseteket, viszont mérsékelheti annak következményeit. A passzív biztonság egyik fő alapeszközéről van szó, amelynek használatával jó eséllyel megakadályozható, hogy kizuhanjunk az autóból, illetve az utastérben is megóvhat minket a súlyosabb sérülésektől, olvasható a police.hu-n. Éppen ezért ne legyünk restek, indulás előtt becsatolni az övünket, hogy magunkat és másokat is biztonságban tudjunk.
2: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve, Alba Regia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem, de városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan szétholt.

0: legendák. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokásjog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
1: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Csalókra figyelmeztet a városgondnokság. Nő a vadbalesetek kockázata az üzekedési időszakban. Nagy az érdeklődés a székesfehérvári kajlafüzet iránt. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Újabb parkolási bírságra hivatkozó adathalász SMS-ek terjednek. Székesfehérvár városgondnoksága közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy az elmúlt napokban többen is jelezték, csalók rendezetlen parkolási pótdíjra hivatkozva próbálják megtéveszteni a címzetteket egy hamis internetes oldalra vezető hivatkozással. A városgondnokság hangsúlyozza, hogy parkolási pótdíj megfizetésére SMS-ben soha nem küld felszólítást, a hivatalos értesítéseket kizárólag postai úton juttatja el az érintetteknek. Arra kérik a lakosságot, hogy ne kattintsanak a gyanús linkekre, ne adják meg személyes vagy banki adataikat, a kapott SMS-t pedig töröljék, és lehetőség szerint jelentsék csalásként. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta a rádiónknak Bleier Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
3: Ilyenkor napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón, az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána, a bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
2: Nagy az érdeklődés a székesfehérvári kajlakaland füzet iránt. A titokzatos kalandok Székesfehérváron időutazás kajlával című kiadvány júniusi megjelenése óta több száz példány talált gazdára, ezért újabb készletre volt szükség. A füzet ingyenesen elérhető az ország Turinform irodáiban, valamint a kijelölt kajlapontokon. Számolt be róla a város oldala. A kiadvány 3 önállóan bejárható útvonalon vezeti végig a családokat Székesfehérvár történelmének fontos korszaka. A 6-12 éves korosztálynak készült feladatokhoz térkép is tartozik, egy-egy útvonal pedig nagyjából 1-2 óra alatt teljesíthető. Vasárnap gyakran takarják felhők az eget, de időnként a nap is kisüthet. Helyenként gyenge eső, futózápor, néhol akár zivatar is előfordulhat. A légmozgás térségünkben gyenge lesz, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet. A jövő hét elején frissebb levegő érkezik, szárazabb idővel. Ennek köszönhetően napközben 25 fok alatt maradnak a csúcsértékek. Kellemesebb időre készülhetünk.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Egy humanoid droid meghódította az egyik vulkánt, és a jövőben a mesterséges intelligenciával közösen ilyen expedíciókra fogják majd használni. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Így július 19-én vasárnap a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a kezdés Jennifer Lopez-é. Ez a Play!

Best FM a legjobb zenék egy egyedülálló expedíciót hajtott végre, egy Pemba névre keresztelt humanoid robot, amely sikeresen megmászta az ecuadori Chimborazo vulkán 1600 méteres csúcsát. 16 óra alatt tette egyébként mindezt, és teljesen önállóan haladt, és mindössze a legmeredekebb, legnehezebb szakaszokon szorult emberi beavatkozásra. Kamerákkal van felszerelve, meg szenzorokkal, és rögzíti a területet, és ezáltal lehet egy kicsit majd elemezni azt. Adatokat gyűjt, kutatást és mentést tud majd végezni, és a környezet megtisztítására is fogják majd használni. A fejlesztés sikeres vulkánmászás után folytatódik. A jövőbeli tervek között szerepel a robotok napenergiával történő működése, valamint a műholdas hálózatok integrálása a kommunikációban. A mérnökök végső célja egy tökéletes, autonóm időjárás tényezőkkel és a legdurvább terepviszonyokkal szemben is ellenálló robot, amely egy napon akár a Mount Everest csúcsát is képes lesz meghódítani. Nem semmi dolog ez, a technológiában szerintem most már nincsen határ, ezt kijelenthetjük. Én pedig a legjobb zenékkel folytatom az ébredést és a napindítás. Will Smith is itt lesz velem a Miami-val, a folytatás viszont Sean Paulé, szól a Weavey.

Best FM a legjobb zenék. Will Smithnek köszönhetően tudtuk meg, hogy milyen az a Miami életérzés. Egy rövid szünet, aztán pedig folytatom a legjobb zenékkel. Itt lesz velem majd Beyoncé, szól majd a Halo.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Lejárnak a régi személyi igazolványok, segítséget kapnak a szépkorúak. A nyári közlekedés veszélyeire figyelmeztet a rendőrség. A mentőmellény életet menthet. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Segítséget kapnak a fehérvári idős otthonok lakói a régi személyi igazolványok cseréjéhez. Augusztus 3-ától érvényüket veszítik a bordó borítós személyi igazolványok. A Kossuth Zsuzsanna otthon és az Alba Bástya munkatársai a vármegyei kormányhivatallal együttműködve több mint 120 fehérvári idősnek segítenek az új okmány beszerzésében. Tájékoztat a város oldala. Aki képes rá, azt elkísérik a kormányablakba, a kerekesszékkel közlekedőkhöz és az ágyhoz kötött emberekhez pedig mobil ügyintéző busz érkezik. A lehetőség az otthonukban élő egészségi állapotuk miatt nehezen közlekedők számára is elérhető, akik orvosi igazolással kérhetik a helyszíni ügyintézést. A nyári közlekedés veszélyeire figyelmeztet a rendőrség. A vármegyei hatóság közösségi oldalán arra kéri a közlekedőket, hogy a nyári hőségben is a hirtelen érkező zivatarok idején fokozott óvatossággal vezessenek. Indulás előtt érdemes ellenőrizni a jármű műszaki állapotát, hosszabb útra elegendő folyadékot vinni, valamint rendszeres pihenőt tartani. A múlt heti ellenőrzések során 478 gyorshajtót szűrtek ki, 32 esetben pedig az előzés vagy az elsőbségadás szabályai megszegése miatt intézkedtek. Emellett 79-en nem használták a biztonsági övet, 15 járművezető pedig bódult állapotban ült volán mögé. Vegyük fel a mentő mellényt. Ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint így megelőzhetőek az esetleges tragédiák.
2: Vízisport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk fel mentő mellényt. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentőmellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentőmellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
1: Vasárnap gyakran takarják fel ők az eget, de időnként a nap is kisüthet. Helyenként gyenge eső, futózápor, néhol akár zivatar is előfordulhat. A légmozgás térségünkben gyenge lesz, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet. A jövő hét elején frissebb levegő érkezik, szárazabb idővel. Ennek köszönhetően napközben 25 fok alatt maradnak a csúcsértékek. Kellemesebb időre készülhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felei.

Best FM a legjobb zenék. Beyoncéval és a Halo-val ébredhettünk. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 19-e vasárnap van. A születésnaposok között Brian Mayt és Patkó Béla Kikit köszönthetem, és a névnaposoknál pedig az Emiliákat. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenéket pedig fűszerezem témákkal. Például a következő órában a 8 óra után Kylie Minoggal fogunk foglalkozni, de addig még van időnk, úgyhogy ebben az órában még biztos, hogy meghallgatjuk majd Segít a Hey Sexy Lady-vel. Na meg most a Stuck a Boot, ugyanis ők jönnek a folytatásba a Living It Up-pal.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig Kylie Minogue érkezik, aki 40 éve van a csúcson, és bizony lesz turné, meg minden ilyesmi, úgyhogy jönnek az infók, na meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. A Sweetbox itt lesz velem már, biztos 8 óra után, az Everything's Gonna Be Alright-tal.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtése.

0: FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Székesfehérváron, az Öreghegyen, a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A gyorsforgalmi utak leállósávjának szabályszerű használatára kéri az autósokat a rendőrség. A közlekedési balesetek bekövetkezésének egyik gyakori oka ugyanis, hogy az autósok helytelenül és felelőtlenül használják a leállósávot. A Kressz egyértelműen kimondja, hogy a leállósávon megállni vagy várakozni kizárólag csak az erre jogosult autónak lehet, így például olyan járműnek, amely a forgalmat ellenőrzi, úttisztítást vagy útfenntartást végez, esetleg a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy műszaki mentését végzi. Viszont ha mindenképpen használnunk kell a leállósávot, hogy arra kérik a Fejérvár megyei autósokat is, hogy tartsanak be néhány szabályt a biztonságuk érdekében, így például teljesen húzódjanak le az útpálya jobb szélére, aztán tegyék ki az elakadási jelzőt, és vegyék fel a láthatósági mellényt is. Ezután az autó összes utasa álljon a szalagkorlát mögé, és ott várja meg a segítséget, hogy mindenki épségben hazajön.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Fiatal alkotók jelentkezését várja a Fedok.

0: ismét járható a Gyümölcs utca. Nyári nyitvatartásra vált a Vörös Marti Mihály könyvtár. Jönnek híreink! Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ősszel ismét lesz fehérvári dokumentumfilmfesztivál. A háromnapos esemény október 8-a és 10-e között várja az érdeklődőket a Kodolányi János Egyetemen. A programban 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek kapnak helyet. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A pályázók legfeljebb 10 perces, szabadon választott témájú filmen nevezhetnek, amely kamerával, mobiltelefonnal vagy táblagéppel is elkészíthető, írja az FMC. A pályaműveket szeptember 20-áig várják a fesztivál honlapján. Újra az eredeti forgalmi rend szerint lehet közlekedni a Gyümölcs utcában. Befejeződött a közműhiba javítása, ezért ismét egyirányú a forgalom. Innen újra megközelíthető a Kégül-György, a Károly János, valamint a Budai út, Távirda és Deák Ferenc utca közötti szakasza, írja az FMC. A Budai út, Várkörút és a Távirda utca közötti részen továbbra is zajlanak a közműépítési munkák, ezért az ott kialakított forgalmi rend változatlan marad. A hónap végétől nyári szünetet tart a székesfehérvári Vörös Marti Mihály könyvtár központi könyvtára. Az intézmény július 27-e és augusztus 23-a között zárva lesz, ezért július 25-ig megemelték a kölcsönözhető könyvek számát, tájékoztat az önkormányzati kommunikációs központ. A zárvatartás idején az olvasóterem továbbra is fogadja a látogatókat, itt lehet leadni a lejárt határidejű könyveket, valamint átvenni az előjegyzett kiadványokat. A kölcsönzési határidő meghosszabbítására ez idő alatt is lesz lehetőség, ezt a megszokott módon e-mailben lehet kérni. Felvételt hirdet az Alba Régia Táncegyesület 5-6 éves gyermekek számára. Az Arte Maxemek csoportjába szeptember 7-ig lehet jelentkezni. A 13 alkalomból álló néptáncos foglalkozás sorozat szeptember 14-én indul a táncházban heti egy alkalommal. Tájékoztat a város oldala. A gyerekek Simon Iliás Daniela vezetésével ismerkednek meg a magyar népi játékok mozdulat, ritmus és dallamvilágával. A jelentkezés online lehetséges. Vasárnap gyakran takarják felhők az eget, de időnként a nap is kisüthet. Helyenként gyenge eső, futózápor, néhol akár zivatar is előfordulhat. A légmozgás térségünkben gyenge lesz, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet. A jövő hét elején frissebb levegő érkezik szárazabb idővel. Ennek köszönhetően napközben 25 fok alatt maradnak a csúcsértékek. Kellemesebb időre készülhetünk.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 19-e van vasárnap, és ebben az órában Kylie Minogue jön, aki 40 éve van a csúcson és jubileumi turnéra indul majd. A legjobb zenéket is hozom természetesen mindemellett. Az ébredés és a napindítás mellé itt lesz velem a Sweetbox, a kezdés pedig Lenny Kravitz.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Kylie Minogue hivatalosan megerősítette, hogy nagyszabású koncert turnéval tervezi megünnepelni zenei karrierjének 40. évfordulóját. Az ausztrál Poppikon egy magazin interjúban mesélte arról, hogy már gőzerővel készül a várhatóan 2027-ben induló jubileumi turnéra, amivel páratlan több mint 80 millió eladott lemez számláló életműve előtt tiszteleg majd. Ezen kívül mesélt a saját dokumentum sorozatáról, ami a Kylie nevet viseli, ezt egyébként a mai naptól lehet megtekinteni, és egy érzelmes új dalról is, ami egyébként a dokumentum sorozat stáblistája alatt szólal meg majd először. Ezen kívül azt is elárulta, hogy nagyon szeretne visszatérni a színészethez egy musicalben, amit egy rendező ráír, úgyhogy ez is még benne van Kylie Minogue-ba ennyi év után. A karrierjét 1987-ben a The Locomotion feldolgozásával indító énekesnő az elmúlt évtized olyan gigaslágerekkel írta be magát a történelembe, mint az évszázad himnuszává vált Can't Get Off My Head, a közelgő turné garantáltan a popzene történetének egyik leglátványosabb eseménye lesz. Az énekesnő tényleg mindig bebizonyítja, hogy benne még van erő, és még mindig tud újat mutatni, úgyhogy a fiatal pályatársak megemelhetik a kalapjukat előtte. Szerintem ez biztos, hogy így van. A folytatásban pedig játszok majd dalt a Sweetbox-tól, az Everything's Gonna Be Alright-ot hallhatjuk majd tőlük, viszont most indítom Junior Jacket és az El Sambát itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Geszti Péter és Péter Fibori közöse, a Csak te meg én. Egy rövid szünet, aztán természetesen folytatjuk majd az ébredést és a napindítást. Visszamegyünk két darab popdívával a 2000-es évek elejére. Britney érkezik, és mellette ott van Madonna. Ez a Me Against the Music lesz majd itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Csalókra figyelmeztet a Városgondnokság. Nő a vadbalesetek kockázata az üzekedési időszakban. Nagy az érdeklődés a székesfehérvári kajlafüzet iránt. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Újabb parkolási bírságra hivatkozó adathalász SMS-ek terjednek. Székesfehérvár Városgondnoksága közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy az elmúlt napokban többen is jelezték, csalók rendezetlen parkolási pótdíjra hivatkozva próbálják megtéveszteni a címzetteket egy hamis internetes oldalra vezető hivatkozással. A Városgondnokság hangsúlyozza, hogy parkolási pótdíj megfizetésére SMS-ben soha nem küld felszólítást, a hivatalos értesítéseket kizárólag postai út juttatja el az érintetteknek. Arra kérik a lakosságot, hogy ne kattintsanak a gyanús linkekre, ne adják meg személyes vagy banki adataikat, a kapott SMS-t pedig töröljék, és lehetőség szerint jelentsék csalásként. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta a rádiónknak Bleier Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Ilyenkor napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón, az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána, a bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagy vadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
1: Nagy az érdeklődés a székesfehérvári kajlakaland füzet iránt. A titokzatos kalandok Székesfehérváron időutazás kajlával című kiadvány júniusi megjelenése óta több száz példány talált gazdára, ezért újabb készletre volt szükség. A füzet ingyenesen elérhető az ország Turinform irodáiban, valamint a kijelölt kajlapontokon. Számolt be róla a város oldala. A kiadvány 3 önállóan bejárható útvonalon vezeti végig a családokat Székesfehérvár történelmének fontos korszakai. A 6-12 éves korosztálynak készült feladatokhoz térkép is tartozik, egy-egy útvonal pedig nagyjából 1-2 óra alatt teljesíthető. Vasárnap gyakran takarják fel ők az eget, de időnként a nap is kisüthet. Helyenként gyenge eső, futózápor, néhol akár zivatar is előfordulhat. A légmozgás térségünkben gyenge lesz, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet. A jövő hét elején frissebb levegő érkezik szárazabb idővel. Ennek köszönhetően napközben 25 fok alatt maradnak a csúcsértékek. Kellemesebb időre készülhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék, a Me Against the Music Madonnától és Britney Spears-től. Szép reggelt kívánok mindenkinek! Július 19-e van az Emiliák, a névnaposok. A születésnaposok között pedig Brian Mayt és Patkó Béla, kikit köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Egyébként vasárnap van, és egy óra témánk pedig még hátra van, és egy olyan vasárnap van, amikor a foci VB-nek van a döntője, amit majd ma este 21 órakor rendeznek meg magyar idő szerint Amerikában, és jön egy olyan dolog a következő órába, ami még soha nem volt a VB döntőkön. Hát most, hogy mivel Amerikában van, ez egy ilyen szokás, de még nem rántom erről le a leplet. Arról viszont igen, hogy itt lesz velem a Simply Red, hamarosan a Sunrise-zal, a folytatás pedig az Oasis-é. Ez a Wonderwall, ezzel ébredünk most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 9 óra után meg a sportrovatban mi másról lenne szó, mint a foci VB döntőjéről. Igen, mert hogy ma rendezik meg majd, este 9 órakor magyar idő szerint jönnek a részletek ezzel kapcsolatban, és egy érdekesség is, hogy mit kapnak a trófea mellé a világbajnokok. És természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Lionel Richie is énekel majd, a Just For You-t hozza.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
4: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.
2: Reklámot hallottak.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: A Szent István Király Múzeum állandó kiállítása a Fekete Sas Patika Múzeum Székesfehérvár belvárosának fő utcáján található, mely a gyógyszerész történetbe, illetve a város gyógyszerészetének múltjába enged betekintést. 1746 és 1971 között a város meghatározó gyógyszerészeti intézménye volt, amely először a jezsuita szerzetes rend fennhatósága alatt működött. A Fekete Sas első elődje az 1688-ban megalapított első patika volt, amit közvetlenül a török kiűzése után Szátori János pápáról érkezett patikus alapított. A patika többször gazdát cserélt, a jezsuita rend pedig végül 1745-ben vásárolta meg. A rend 1744-ben kezdte el építeni fehérvári rendházát a patika akkori épületével szemben. A kor egyik legnevezetesebb fafaragó mesterét, Baumgartner Bernátot kérték fel erre a munkára, aki a jezsuita templom és a rendház teljes berendezése mellett a patika bútorzatát is elkészítette. Ma is ezt láthatjuk az épületben.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
5: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve Alba Regia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem. De városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthordták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokásjog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Lejárnak a régi személyi igazolványok, segítséget kapnak a szépkorúak. A nyári közlekedés veszélyeire figyelmeztet a rendőrség. A mentő mellény életet menthet. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Segítséget kapnak a fehérvári idős otthonok lakói a régi személyi igazolványok cseréjéhez. Augusztus 3-ától érvényüket veszítik a bordó borítós személyi igazolványok. A Kossuth Zsuzsanna otthon és az Alba Bástya munkatársai a vármegyei kormányhivatallal együtt

0: működve. Több mint 120 fehérvári idősnek segítenek az új okmány beszerzésében. Tájékoztat a város oldala. Aki képes rá, azt elkísérik a kormányablakba, a kerekesszékkel közlekedőkhöz és az ágyhoz kötött emberekhez pedig mobil ügyintéző busz érkezik. A lehetőség az otthonukban élő egészségi állapotuk miatt nehezen közlekedők számára is elérhető, akik orvosi igazolással kérhetik a helyszíni ügyintézést. A nyári közlekedés veszélyeire figyelmeztet a rendőrség. A Vármegyei Hatóság közösségi oldalán arra kéri a közlekedőket, hogy a nyári hőségben is a hirtelen érkező zivatarok idején fokozott óvatossággal vezessenek. Indulás előtt érdemes ellenőrizni a jármű műszaki állapotát, hosszabb útra elegendő folyadékot vinni, valamint rendszeres pihenőt tartani. A múlt heti ellenőrzések során 478 gyorshajtót szűrtek ki, 32 esetben pedig az előzés vagy az elsőbségadás szabályai megszegése miatt intézkedtek. Emellett 79-en nem használták a biztonsági övet, 15 járművezető pedig bódult állapotban ült volán mögé. Vegyük fel a mentő mellényt. Ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint így megelőzhetőek az esetleges tragédiák.
1: Vízisport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk fel mentő mellé. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentő mellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentő mellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
0: Vasárnap gyakran takarják fel ők az eget, de időnként a nap is kisüthet. Helyenként gyenge eső, futózápor, néhol akár zivatar is előfordulhat. A légmozgás térségünkben gyenge lesz, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet. A jövő hét elején frissebb levegő érkezik, szárazabb idővel. Ennek köszönhetően napközben 25 fok alatt maradnak a csúcsértékek. Kellemesebb időre készülhetünk.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És a sportrovatban nem más a mai napon, mint a VB döntő, amit este 9-kor rendeznek majd meg magyar idő szerint, és jön benne egy olyan dolog, ami még nem volt a VB döntők során. Nem a halftime showról lesz szó, hanem egy tárgyról, amit kapnak a finalista győztesei. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, a Two Black-kel és a Waves Love-val indulunk.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A FIFA bejelentette, hogy idén a VB győztes csapat a jól ismert trófea mellett egy kis tárgyal is majd gazdagodik. Nem is olyan picivel. Ez az amerikai sportágakból jól ismert bajnoki gyűrű lesz, amin nagyon szép kis dizájn van. A VB trófea ott található az oldalán, a másik oldalán pedig a nyertes nemzet identitását ábrázoló motívum kap majd helyet. A kiosztás a lefújás után kerül majd sor, egyébként ugyanúgy, mint ahogy a trófeát, gondolom majd ezt is oda nyújtják minden játékosnak. 30 darabot csináltak belőle, és ezen kívül lesz valami szurkolói változat is limitált darabszámban. Egyébként ezt a VB-t az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezte, és nem csak emiatt lesz majd rendhagyó ez, hogy bajnoki gyűrűt kapnak a fináléban, hanem a fináló más miatt is, ugyanis most Amerikában van, és jól tudjuk, hogy az amerikai fociban is van halftime show, hát most itt is lesz. A mai napon majd este 21 órakor magyar idő szerint megtekinthetjük Argentína és Spanyolország válogatottjának összecsapását. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy kikinek szurkol, a telefon és Viber számunk 0-20-55-55-155. Argentínának van több drukkele, vagy Spanyolországnak, jöhetnek a voksok. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Freudaida és Kesha közösse a Right Run, de most a Molokóval és a Sing It Back-kel folytatom itt a Bestán.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy emél más most minden.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Sometimes, a Brand New Heavies-től. Szép napot mindenkinek, még van ebből az órából hátra, úgyhogy Desri még biztos, hogy itt lesz velem a live-val. Na meg most a folytatás Shakirájé, rádiózunk együtt egészen délig, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, ez a Best FM. Yeah.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 10 óra lesz, utána pedig átlépünk a délelőttbe, én és a legjobb zenék pedig maradunk egészen délig, és indítom a Best hétvégét, olyan előadók társaságába érezhetjük magunkat jól, mint például a D-Light, mondjuk nekik könnyű, mert igazán kis vidám zenekarról van szó, a Groove is in your heart, erre garancia is lesz majd tőlük.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Fiatal alkotók jelentkezését várja a Fedok, ismét járható a Gyümölcs utca. Nyári nyitvatartásra vált a Vörös Marti Mihály könyvtár. Jönnek híreink. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ősszel ismét lesz Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál. A háromnapos esemény október 8-a és 10-e között várja az érdeklődőket a Kodolányi János Egyetemen. A programban 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek kapnak helyet. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A pályázók legfeljebb 10 perces, szabadon választott témájú filmen nevezhetnek, amely kamerával, mobiltelefonnal vagy táblával géppel is elkészíthető, írja az FMC. A pályaműveket szeptember 20-áig várják a fesztivál honlapján. Újra az eredeti forgalmi rend szerint lehet közlekedni a Gyümölcs utcában. Befejeződött a közműhiba javítása, ezért ismét egyirányú a forgalom.

0: Innen újra megközelíthető a Kégül-György, a Károly János, valamint a Budai út, Távirda és Deák Ferenc utca közötti szakasza, írja az FMC. A Budai út, Várkörút és a Távirda utca közötti részen továbbra is zajlanak a közműépítési munkák, ezért az ott kialakított forgalmi rend változatlan marad. A hónap végétől nyári szünetet tart a székesfehérvári Vörös Marti Mihály Könyvtár központi könyvtára. Az intézmény július 27-e és augusztus 23-a között zárva lesz, ezért július 25-ig megemelték a kölcsönözhető könyvek számát. Tájékoztat az önkormányzati kommunikációs központ. A zárvatartás idején az olvasóterem továbbra is fogadja a látogatókat. Itt lehet leadni a lejárt határidejű könyveket, valamint átvenni az előjegyzett kiadványokat. A kölcsönzési határidő meghosszabbítására ez idő alatt is lesz lehetőség, ezt a megszokott módon e-mailben lehet kérni. Felvételt hirdet az Alba Régia Táncegyesület 5-6 éves gyermekek számára. Az Arte Mágszemek csoportjába szeptember 7-ig lehet jelentkezni. A 13 alkalomból álló néptáncos foglalkozás sorozat szeptember 14-én indul a táncházban heti egy alkalommal. Tájékoztat a város oldala. A gyerekek Simon Illiás Daniela vezetésével ismerkednek meg a magyar népi játékok mozdulat, ritmus és dallamvilágával. A jelentkezés online lehetséges. Vasárnap gyakran takarják felhők az eget, de időnként a nap is kisüthet. Helyenként gyenge eső, futózápor, néhol akár zivatar is előfordulhat. A légmozgás térségünkben gyenge lesz, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet. A jövő hét elején frissebb levegő érkezik, szárazabb idővel. Ennek köszönhetően napközben 25 fok alatt maradnak a csúcsértékek. Kellemesebb időre készülhetünk.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek! Elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, július 19-e vasárnap van, és dübörög a Best hétvége, indítom a legjobb zenéket, olyan előadók társaságába érezhetjük magunkat jól, mint a D-Light, a Groove Is In Your Heart jön majd tőlük, az óra elsője pedig Justin Timberlake-é, ez a Rock Your Body!
1: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék, a Groove House és a New Level Empire közöse volt ez, a Miért lettél más, a legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom. Dübörög a Best hétvége majd, méghozzá Tom Novinak köszönhetően a Your Body-t hozza, és a közvetlen folytatás pedig egy másik DJ-jé, Fatboy Slim jön, és a The Rockefeller Shankot hozom most ide a Bestre. Right about now, the funk soul brother, check it out now.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Sarah Connortól a Let's Get Back to the Bad Boy. Hát mi nem fekszünk vissza az ágyba, hanem belecsapunk a közepébe. Csak egy rövid szünet következik, aztán érkezik Sheryl Crow. A Fight for This Love-val érkezik ide a Bestre.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán megkezdjük a mai utazásunk utolsó közös óráját. Természetesen a legjobb zenéket oda

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszavárják a fiatalítás címén elküldött katonákat, szúnyoghangok gyűjtésére hív a hurrán. A napsütés mellett záporok, zivatarok is jöhetnek néhol. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Visszaveheti a honvédség a korábban fiatalítás címén elküldött katonákat. Az ezt lehetővé tévő jogszabály már megjelent, jelentette be közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, augusztus 1-én várnak minden érintett katonát a bálnában. Hamarosan közlik a regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat is. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakran keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Ilyenkor napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón, az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel, bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
1: Szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét. A Szúnyog Monitor programhoz bárki csatlakozhat. A jelentkezők kapnak egy speciális szúnyogketrecet, és egy mobil alkalmazás segítségével készíthetnek felvételeket, hogy bővítsék a magyar adatbázist. Egyes fajokat ugyanis a zümmögésük alapján is lehet azonosítani. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei az adatokat a jövő hangalapú mesterséges intelligenciát is használó fajfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez használják fel. Idehaza egyébként jelenleg 50 őshonos és 3 inváziós szúnyogfaj él. Az angol csapat végzett a harmadik helyen az idei labdarúgó világbajnokságon. A bronzmeccsen

0: Tegnap 6-4-re győzött a francia válogatott ellen Miami-ban. Anglia 60 év után szerzett újraérmet VB-n. A döntő magyar idő szerint ma este lesz New Yorkban. A címvédő argentinok az Európa-bajnok spanyolokkal találkoznak. Kezdetben általában napos idő várható gomoly felhőkkel, eleinte főleg az ország keleti, észak-keleti részén készülhetnek záporokra, zivatarokra. Délután aztán hideg front érkezik felhőkkel, esetleg csapadékkal. A csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, szétszélednek a felhők, és többnyire napos időre van kilátás a maradék felhő mellett. Zápor, zivatar leginkább a déli-délnyugati harmadban jöhet. 25-31 fok lehet kint.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A délelőtt utolsó óráját kezdjük meg közösen a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Július 19-e van vasárnap. Valaki dolgozik, valaki éppen az autóban ül, kitartást kívánok nekik, és azokra is gondoltam, akik éppen pihennek, nem unatkozunk, jönnek a legjobb zenék. Itt lesz velem Néjó most rögtön az elején a szószikkel.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és Király Viktor közöse a Mehet a tánc, és menni is fog a továbbiakban is, méghozzá a De La Soulnak köszönhetően, akik hamarosan érkeznek majd a Ring Ring-el, ez egy funky klasszikus, a folytatás viszont Kenny Dope és a The Buckethead Z, ez lesz a The Bum most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. DJ Jazzy Jeff Will Smith-szel, ez volt a Boom Shake the Room. Hát meg is jött az én hangulatom is. Július 19-e van vasárnap, az Emiliák a névnaposak, a születésnaposok között pedig Brian Milt és Patkó Béla Kikit köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig természetesen egészen 12-ig még én jövök, úgyhogy van még időnk. A folytatás a rövid szünet után Jennifer Lopez-é lesz. A Love Don't Cost a Thing-et hozom majd tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, DJ Jazzy Jeff Will Smith-szel, ez volt a Boom Shake the Room, hát meg is jött az én hangulatom is. Július 19-e van vasárnap, az Emiliák a névnaposak, a születésnaposok között pedig Brian Milt és Patkó Béla. Kikit köszönhetem, Isten tettesse az ünnepelteket, a legjobb zenékkel pedig természetesen egészen 12-ig még én jövök, úgyhogy van még időnk, a folytatás a rövid szünet után Jennifer Lopez-én lesz. A Love Don't Cost a Thing-ot hozom majd tőle.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Forsthoffer Ágnes látja el holnaptól az államfő jogköreit, folytatja bőrrák szűrési programját a Dermatológiai Társulat. Hideg front hozhat felhőket, esőt. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes látja el holnaptól ideiglenesen a köztársasági elnök jogköreit. Súlyog Tamás államfő tegnap aláírta az alaptörvény 17. módosítását, mandátuma ezzel hétfőtől megszűnik. A parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Az alaptörvénymódosítás egyébként más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültséget Németország. Eddig az elméleti fenyegetettség fokozat volt érvényben. A német belügyminiszter azt mondta, hírszerzési információk alapján döntöttek így. A politikus szerint bármikor és bárhol lehet számolni támadással az országban. Irán elleni válaszcsapást indított tegnap az amerikai haderő. Előzőleg pénteken Jordániában két amerikai katona meghalt, egy eltűnt, több pedig megsebesült egy Iránból indított rakéta és drón támadásban. Az újabb amerikai művelettel már a 8. egymást követő napon indult légicsapás iráni célpontok ellen. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegyszűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak. A következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el, mondta rádiónknak Holló Péter, a társulat elnöke.
2: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrák szűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú páciens érdeklődő jelent meg, majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrést is végeznek.
1: Kicsit enyhült a nagy meleg, jönnek a részletek a várható időjárásról. Egy hideg front érkezik, megnövekszik a felhőzet, és újabb záporok, zivatarok jöhetnek. A csúcshőmérséklet általában 27 és 33 fok között alakul. Késő estére aztán 18-26 fokig hűl le a levegő. Holnap a csapadékzóna elvonul, mögötte csökken a felhőzet, és többnyire napos időre készülhetünk, kevés a déli-délnyugati harmadban több felhővel. Esni is főleg ezeken a részeken fog. Napközben 25-31 fokot mérhetünk majd odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Indul már is a vasárnapi Best délután, hiszen 12 óra után járunk néhány perccel. Én jó étvágyat kívánok az ebédelőknek. A mikrofonnál mostantól Bénémet Dia, és

0: Azt már tuti, hogy a legeslegnagyobb kedvenceket hallgatjuk a 90-es, meg a 2000-es évekből, úgyhogy hozom mindjárt Ákos lágerét, jön a Felemel, de most Pitbull indít.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, érdemes kimozdulni ma is, hiszen az ország nagy részén 20, illetve 30 közötti értékeket mérhetünk. Holnap napos időre készülhetünk, többnyire kevés felhővel, és helyenként kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugati északi szél élénk, olykor erős lesz, a minimum 11 és 19, a maximum pedig 24 és 29 fok között változhat majd.

0: Best FM, a legjobb zenék, balesetmentes közlekedés mindenkinek. Az M5-ösön például Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópontot, ne felejtsük el, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Az M6-oson pedig Pécs felé, Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb slágerekkel folytatjuk a délutánt, előtte pedig jönnek a hírek, hiszen itt az egy óra, aztán hozom majd a Krisztál dalát is. Jön a Sosem múlik el, és az M&S is itt lesz velünk pár perc múlva.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 30 napon belül kell majd államfőt választania a parlamentnek. Sikerült kimenteni hajnalban egy Dunában sodródó nőt. Újabb záporok jöhetnek majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes látja el holnaptól ideiglenesen a köztársasági elnök jogköreit. Súlyog Tamás államfő tegnap aláírta az alaptörvény 17. módosítását, mandátuma ezzel hétfőtől megszűnik. A parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Az alaptörvénymódosítás egyébként más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Lovasberényben, Csóron, Csóton és Felső-Szentterzsébeten is az új polgármester személyéről döntenek. A szavazás este 7 óráig tart. Idén is a görögdinnye az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk, évente 10-12 kilónyit is megeszünk belőle fejenként. A dinnyevásárláshoz Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
2: Érdemes megnézni például a dinnye kocsányát, azaz a szárát, ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dinnye. De a terízöld dinnyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb színűl a sárga rész, annál inkább érettebb a dinnye, pontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kihelyezett tájékoztatás hiányos, hogyha az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni, ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk.
1: Rendőrök és mentők küzdöttek együtt egy Dunában sodródó nő életéért. Hajnalban egy járókelő figyelt fel Budapesten egy középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. Azonnal segítséget kért, de a bajba jutott, közben elmerült. A rendőrök hajóról vizsgálták a Dunát, a mentősök a rakparton haladva keresőlámpával pásztázták a vízfelszínt. Szinte csodával határos módon felfedezték a folyóban sodródó, életjeleket nem adó nőt. Kihúzták, és az újraélesztés végül sikeres volt. A nőt a mentők kórházba vitték. Egy hideg front érkezik, megnövekszik a felhőzet, és újabb záporok, zivatarok jöhetnek. A csúcshőmérséklet általában 27 és 33 fok között alakul. Késő estére aztán 18-26 fokig hűl le a levegő. Holnap a csapadékzóna elvonul, mögötte csökken a felhőzet, és többnyire napos időre készülhetünk, kevés a déli délnyugati harmadban több felhővel. Esni is főleg ezeken a részeken fog. Napközben 25-31 fokot mérhetünk majd odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után járunk néhány perccel. Jó, hogy itt vagy, maradj, hiszen továbbra is a 90-es meg a 2000-es évek legjobb zenéit hallgathatod. Én Bini Meddia vagyok, és megyünk tovább a vasárnap délutánban a legtutibb slágerekkel. Július 19-e van ma, az Emiliákat ne felejtsük el felköszönteni. Én pedig gondoskodom a zenékről, úgyhogy indítom is az Emendez dalát. Kéne szól, szól neked!
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: FM a legjobb zenék. Sheryl Crow-val megyünk tovább, aki 1994-ben adta ki a most következő slágerét, az áttörést hozta meg számára, amelynek az alapja egy vers, amit Win Cooper írt, lazán hömpölygő, blúzos pop hangzása van, és a szám 3 Grammy-díjat is nyert, ez pedig nem más, mint az All I Wanna Do, a 90-es évek egyik ikonikus slágerévé vált. All I Wanna Do, már a Best FM-en, a legjobb zenék között.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Veszte fel a legjobb zenék, és most röviden az utakról. Az M0-áson például az északi szektorán, az M5-ös felé vezető oldalon, az M2-es autóúti csomópont közelében burkolatjeleket festenek fel. A 73-as és a 72-es kilométer között a külső sávot, a 72-es és a 71-es kilométer között pedig a belső sávot zárják le. Aztán az M1-esen továbbra is tartanak a felújítási munkálatok, a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol még mindig irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki nagyon óvatosan vezessen, vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Aztán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasfészektó pihenő helyen keresztül lehet. Aztán Tata térségében a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Az M3-ason pedig Mogyoródnál a Másáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Say y'all.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek a legjobb zenékkel. Jönnek most a legfrissebb hírek, aztán megyünk hamarosan tovább a Red Bull Pilvakerrel. A dal már bekészítve, és Craig David is itt lesz, úgyhogy jó lesz a folytatás is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Yes. Come on. Martinez, you ready, girl?

0: Hírek a Best FM-en.
1: 30 napon belül kell új államfőt választani a parlamentnek. Magas szintre emelték a terrorfenyegetettséget Németországban. Újabb zivatarok érkeznek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Holnaptól az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes látja el ideiglenesen a köztársasági elnök jogköreit. Az alaptörvény 17. módosítását tegnap írta alá Súlyog Tamás államfő, ezzel a mandátum a hétfőtől megszűnik. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Az alaptörvény módosítás egyébként más területeket is érint, egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. A diákokkal együtt formálnák a közoktatás jövőjét, erről az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter írt közösségi oldalán, miután az Országos Diák Tanács tagjaival egyeztetett. Lannert Judit jelezte, hogy a tanács a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárssegítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése témakörökben tett javaslatokat. Augusztus 1-től újra lehet vonatozni Dombóvár és Komló között. A közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy ezen a vonalon 400 forintos kedvezményes jegyet válthatnak a fedélzeten az utasok. Vitézi Dávid kitért rá, hogy az új menetrendet helyi civil szervezetekkel egyeztetve alakították ki, a térség valós utazási igényeit figyelembe véve. Dombóvár és Komló között 2023. augusztusában szüntették meg a vonatközlekedést. Tovább éleződik a közel-keleti konfliktus. Irán elleni válaszcsapást indított tegnap az amerikai haderő. Előzőleg pénteken Jordániában két amerikai katona meghalt, egy eltűnt, több pedig megsebesült egy Iránból indított rakéta és drón támadásban. Az újabb amerikai művelettel már a 8. egymást követő napon indult légicsapás iráni célpontok ellen. Magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültséget Németország, eddig az elméleti fenyegetettség fokozat volt érvényben. A német belügyminiszter azt mondta, hírszerzési információk alapján döntöttek így. Alexander Dobrindt szerint bármikor és bárhol lehet számolni támadással az országban. Nagyrészt napos idő lesz, de később északnyugat felől felhők érkeznek, hideg fronthoz újabb záporokat, zivatarokat, a szél átmenetileg megerősödik, viharossá fokozódik. 27 és 33 fok között alakulnak a csúcsok, északára 15 és 20 fok közé hűl a levegő. A front kelet felé halad, holnap pedig az ország nagy részén sokat süt majd a nap. 26-31 fok várható, de nyugaton hűvösebb lehet. Ma is nagyon erős az UV-sugárzás, óvjuk a bőrünket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Pörög tovább a vasárnapi Best délután a legtutibb

Egerekkel elhagytuk a 2 órát is, én Béni Meddia vagyok, és már adom is a kedvenceket, hozom hamarosan Árástól a Boroborót, itt lesz a Bombon is, most pedig Craig Daviddel indítok, azzal a slágerével, ami 2000-ben jelent meg, és több országban is listavezető volt, ez a 7 Days.

Best FM a legjobb zenék, a Red Hot Chili Peppers-tel megyünk tovább egy 1992-es slágerükkel, ami az egyik legismertebb daluk, ez pedig nem más, mint az Under the Bridge. A szám Anthony Kiedis személyes élményein alapul, a magányról és a drogfüggőségről szól. Hát mondhatjuk, hogy ez a slágerük eltért a zenekar fánkos hangzásától, inkább lírai balladaként jelent meg. Ez volt az első igazán nagy mainstream sikerük. Következik tehát a Red Hot Chili Peppers és az Under the Bridge. Itt a Best FM-em.

0: Best FM, a legjobb zenék, itt vagyok az útinfókkal. Az M7-esen például a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak, és a híd dilatáció szerkezetét javítják, a belső sávba terelik a járműveket. Aztán az M31-es autópályán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon az 1-es és a 3-as kilométer között betontáblákat javítanak a külső sáv zárásával. Az M43-as autópályán Csanádpalota felé Szeged elkerülő szakaszán útépítés miatt lezárták a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont fel és lehajtóágát, a kerülő utakat sárga táblák jelzik, az 1-es főúton pedig Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. James Morrison kísért bennünket a You Give Me Something-gal, és mindjárt 3 óra van, vagyis jönnek a legfrissebb hírek, aztán indítja is a következő órát Blue Country-ral és Sean Paul közöse a Breathe, úgyhogy jó lesz a folytatás is, de előtte itt van egy hazai kedvenc. Ez már a Follow the Flow, és az anyám mondta a Besten.
1: Nem akartam rommá menni, egy életet mulat.

jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
0: Reklámot hallottak.
2: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
0: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Csalókra figyelmeztet a Városgondnokság. Nő a vadbalesetek kockázata az üzekedési időszakban. Nagy az érdeklődés a székesfehérvári kajlafüzet iránt. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Újabb parkolási bírságra hivatkozó adathalász SMS-ek terjednek. Székesfehérvár Városgondnoksága közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy az elmúlt napokban többen is jelezték, csalók rendezetlen parkolási pótdíjra hivatkozva próbálják megtéveszteni a címzetteket egy hamis internetes oldalra vezető hivatkozással. A Városgondnokság hangsúlyozza, hogy parkolási pótdíj megfizetésére SMS-ben soha nem küld felszólítást, a hivatalos értesítéseket kizárólag postai úton juttatja el az érintetteknek. Arra kérik a lakosságot, hogy ne kattintsanak a gyanús linkekre, ne adják meg személyes vagy banki adataikat, a kapott SMS-t pedig töröljék, és lehetőség szerint jelentsék csalásként. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta a rádiónknak Bleier Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
4: Ilyenkor napközben is látni lehetett egy gabonatarlón vagy kasszálón, az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána, a bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel, bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagy vadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
3: Nagy az érdeklődés a székesfehérvári kajlakaland füzet iránt. A titokzatos kalandok Székesfehérváron időutazás kajlával című kiadvány júniusi megjelenése óta több száz példány talált gazdára, ezért újabb készletre volt szükség. A füzet ingyenesen elérhető az ország Turinform irodáiban, valamint a kijelölt kajlapontokon. Számolt be róla a város oldala. A kiadvány 3 önállóan bejárható útvonalon vezeti végig a családokat Székesfehérvár történelmének fontos korszakai. A 6-12 éves korosztálynak készült feladatokhoz térkép is tartozik,

0: Fehérvár, hello Velence, nagyon vidám, kellemes vasárnap délutánt kívánok Önnek, azon a napon, amikor csupa E-betűs névnaposunk van, Emilia, Estella és Emily nevű rokonait, ismerőseit köszöntse fel, mert ma ők ünnepelnek. A mikrofonnál pedig Nagy Deti a folytatásban egészen 18 óráig, tartson velem, mert hozom Önnek életünk
1: bestjeit. 108 és 90,4 Best FM.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.
2: A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben ezen a héten nem csak a sport került fókuszba, de az érzékenyítés témaköre is. A Velencei Gyermek és Ifjúsági Táborban érzékenyítő sportprogramokat szerveztek a táborozó gyermekeknek annak érdekében, hogy ők is a saját szemükkel bizonyosodjanak meg róla, hogy fogyatékossággal is lehet teljes, örömteli életet élni. Idén is 3 turnust szerveztek a fehérvári általános iskolások számára Velencén, ahol vakációzhatnak a gyerekek. A második turnusban 55 általános iskolás vakációzott, akik amellett, hogy előadást hallgathattak meg a Velencei tó történetéről, és első segélynyújtásba, valamint a csecsemőgondozás rejtelmeibe is bepillantást nyerhettek, részt vehettek rajzos, kreatív és kézműves programokon is. Plusz a sportstartkör ESE érzékenyítő foglalkozásokat is tartott számukra, amelynek célja az volt, hogy játékos keretek között ösztönözzék a diákokat empátiára, toleranciára és nyitottságra is. Volt judó, ülőröplabda, csörgőlabda és vakvezető kutyás foglalkozás is. Még lesz egy turnus egyébként a velencei táborban, ahová mintegy 70 gyermeket várnak még a szervezők, erről pedig a város weboldalán talál részletes infókat. Nálunk itt a Besten pedig mindenkit várunk, aki a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatában szeretne elmerülni, mert hogy ezen időszak Bestjei gyűjtöttük önnek össze. Ebből a listából pedig Desiré neve sem hiányozhat, aki tulajdonképpen 2 dallal beírta magát egy életre a zenei történelembe. Ugye az egyik a Life volt, a másik az a You Gotta Be, amit már is pörgetek önnek.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem telették.

0: Tehát egy 8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térség jó hírét tovább öregbítette a Music Color énekegyüttes a Szegizzi 63. nemzetközi kórusénekelési versenyen és a 36. Grand Prix-n vettek részt nem olyan régen, amelyen nagyon szép eredményeket értek el. Tudja, ők voltak azok, akik még a főpróbát a székesfehérvári közönség előtt tartották nem is olyan régen, most pedig vettek egy mély levegőt, és olyan fantasztikusat énekeltek, hogy a reneszánsz egyházi polifónia kategóriában a második, a spirituálé gospel pop and jazz könnyű zene kategóriában pedig az abszolút győztesnek járó díjat vehették át. A hattagú énekegyüttes 12 évvel ezelőtt alakult, tagjai pedig Radics Éva, Wagnerné Ugi Tünde, Bódi Réka Ágnes, Földesi Zalán, Mihály György és Pintér Péter. 3 nap alatt 5 koncerten szerepeltek. Gratulálunk nekik, fantasztikus ez az eredmény, amit elértek. Akik élőben szeretnék hallani, az együttestők pedig jövő héten szombaton este találkozhatnak velük a Főutcán, méghozzá a Mátyás király szobornál, a székesfehérvári belvárosi fiesta keretében. Életünk legjobb zenéivel pedig a Best FM keretében találkozhat 0-24-ben, hogyha a 101.8-ra és a 90.4-re hangol, ahol a folytatásban már érkezik is a Hubasztánk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Amely térségben, hogyha kitaláljuk mondjuk a kora reggeli hajnali órákban, hogy gyorsan leszeretnénk ugrani a Balcsira, akkor nem kell semmi más tennünk, csak fognunk egy vízipókot, nem tévesztettem el. Valóban így hívják azt a sebes vonatot, amely a tegnapi naptól kezdve egészen augusztus közepéig közlekedik Budapest és Balatonfüred között, hát majdnem augusztus végéig, augusztus 23-áig. A kora reggeli eljutást szeretné segíteni ez a járat, amely csak szombatonként, vasárnaponként és ünnepnapokon szállítja az utasokat 5 óra 35 perces indulással. Akkor ugye a déliből indul, majd Kelenföldön és legközelebb Székesfehérváron áll meg. Aztán Balaton akaratjától kezdve az északi part minden állomásán és megállóhelyén megáll, úgyhogy aki mondjuk Füredre tervezi az utazását, 7:49-kor már le is szállhat majd a vonatról. Érdemes előre csekkolni a menetrendet, bármerre is utazzon, és bármivel is utazzon, csekkolja az Útinform weboldalát, akár autózik, akár buszozik, vonatozik, vagy gyalogosan közlekedik, jobb képben lenni az aktuális útviszonyokkal. Éppen ezért arra lennék kíváncsi, hogy mi újság van most így vasárnap délután Székesfehérvár és a Velencei tó térségében. Dobjon egy üzit, hogyha bármi furcsaságot tapasztal. Már csak azért is, mert hogyha van valami fennakadás, akkor azt el lehet kerülni, és nem úgy megyünk haza, hogy a párunk morcosan megkérdezi azt, amit Koszi Janka a folytatásban. Hol voltál?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Balatoni Lány.

0: az órát pedig Christina Aguilera kezdi a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.
3: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
4: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
1: Reklámot hallottak.
5: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
6: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Lejárnak a régi személyi igazolványok, segít

0: asztala. Aki képes rá, azt elkísérik a kormányablakba, a kerekesszékkel közlekedőkhöz és az ágyhoz kötött emberekhez pedig mobil ügyintéző busz érkezik. A lehetőség az otthonukban élő egészségi állapotuk miatt nehezen közlekedők számára is elérhető, akik orvosi igazolással kérhetik a helyszíni ügyintézést. A nyári közlekedés veszélyeire figyelmeztet a rendőrség. A Vármegyei Hatóság közösségi oldalán arra kéri a közlekedőket, hogy a nyári hőségben és a hirtelen érkező zivatarok idején fokozott óvatossággal vezessenek. Indulás előtt érdemes ellenőrizni a jármű műszaki állapotát, hosszabb útra elegendő folyadékot vinni, valamint rendszeres pihenőt tartani. A múlt heti ellenőrzések során 478 gyorshajtót szűrtek ki, 32 esetben pedig az előzés vagy az elsőbségadás szabályai megszegése miatt intézkedtek. Emellett 79-en nem használták a biztonsági övet, 15 járművezető pedig bódult állapotban ült volán mögé. Vegyük fel a mentő mellényt. Ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint így megelőzhetőek az esetleges tragédiák.
1: Vízisport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk fel mentő mellényt. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentő mellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentő mellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
0: Vasárnap gyakran takarják fel ők az eget, de időnként a nap is kisüthet. Helyenként gyenge eső, futózápor, néhol akár zivatar is előfordulhat. A légmozgás térségünkben gyenge lesz, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet. A jövő hét elején frissebb levegő érkezik, szárazabb idővel. Ennek köszönhetően napközben 25 fok alatt maradnak a csúcsértékek. Kellemesebb időre készülhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ugye tényleg nem kellett sokat várni, 3 perc volt az egész, aztán ígéretem, mert szüljön itt is vagyok életünk legjobb zenével a folytatásban a 4 óra esti hírek után. A mikrofonnál Nagy Deti még egészen 18 óráig, remélem, hogy velem tart, mert embertelenül jó dolgokat hozok önnek, például Prestertől az órát pedig Christina Aguilera kezdi már is.
3: 101.8 és 90.4 Best FM.

csoda! 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. A Székesfehérváron autózóknak érdemes nem megszokásból vezetniük, hiszen számtalan lezárással, forgalmi rendváltozással találkozhatnak az utakon. Gondoljunk csak a Budai út, Távirda és Válkörút közötti szakaszára, ahol közmű rekonstrukciós munkálatok miatt változott a forgalmi rend. Aztán ezen kívül lezárták a Kisteleki utcát is, csőtörés miatt a Tas és a Huba utca közötti szakaszon. A helyreállítási munkálatok várhatóan jövő hét szerdáig tartanak majd. Ez időszak alatt az érintett útszakasz mindkét irányból csak zsákutcaként használható. Emiatt pedig a 35-ös buszok mindkét irányban terelő útvonalon közlekednek majd. Kimarad a Huba utcai megállóhely, így a Géza utca, Kadocsa utca, Berényi út, Tompa Mihály utca útvonalon lehet velük találkozni. Arra kérik az autósokat és a lakosságot is, hogy vegyék figyelembe ezen változásokat utazásuk tervezésekor. Én pedig arra kérem, hogyha ezen kívül van még közlekedési infója a térség útjairól, akkor azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit 0623 555 525.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Jövő héten szombaton house zenével várják az érdeklődőket Székesfehérváron a Bartók Béla téren, a No Wave and SCKM közös rendezvényén. 4 DJ gondoskodik majd a folyamatos lüktetésről. 16 órától a ráhangoló groove stílustól haladnak majd az energikusabb house hangzásokig egészen 22 óráig. A programra a belépés díjtalan, minden érdeklődőt sok-sok szeretettel várnak erre a fehérvári nyári estére, amiről a múzeum közösségi oldalán is talál részletes infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amelyek pedig nemhogy fokozatosan, hanem a nap minden egyes percében gondoskodnak arról, hogy önnek fantasztikus legyen a napja, így a vasárnap délutánja is. Ehhez pedig most Mohamed Fatima nyújt egy kis segítséget. Én ragyog a szívem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Horváth Tomitól szólt a Megszakad az elmúlt percekben. Az elmúlt időszak óriási hősége, illetve időjárási változásai miatt pedig hát szépen lassacskán már szinte megszakadnak a klímaberendezések is, annak érdekében, hogy kiszolgálják a lakosság igényeit. Mert bár a szakemberek azt mondják, hogy az az ideális, hogyha a benti hőmérséklet 7 fokkal alacsonyabb, mint a kinti, de azért lássuk be, amikor kint 40 fok van, vagy 41, akkor nem igazán kellemes a benti 33 fok sem, úgyhogy ilyenkor én is lejjebb szoktam tekerni a klímát, hogy minél komfortosabban érezzem magam. Viszont a katasztrófa védelem arra hívja fel a Fejér-vár megyeiek figyelmét is, hogy van néhány dolog, amire oda kell figyelnünk annak érdekében, hogy tűzbiztosan tudjuk használni a klímát, mert hogy tavaly összesen 29 helyen gyulladt ki légkondi, 8 helyen pedig még kárt is tett a berendezés környezetében az elektromos tűz. Idén, július elejéig 14 készülék kapott már lángra, az esetek több mint fele pedig elektromos eredetű volt. Általában a kültéri egység gyulladt ki, éppen ezért figyeljünk arra, hogy csak megbízható forrásból származó készüléket szereltessünk be, és bízzuk a szakemberre a beszerelést. Kizárólag megfelelően méretezett elektromos hálózatra szabad ezt csatlakoztatni, hiszen a nagy melegben igencsak sok áramra van szükség. És figyeljünk oda a karbantartásra is. Ha a klíma éget, műanyag, szagot áraszt, vagy a szokásosnál is hangosabb, esetleg gyengébben hűt, akkor hívjunk szerelőt. Ha mégis megtörténik a baj, akkor nyilván tilos vízzel oltani a klímatüzét, inkább használjunk tűzoltókészüléket, tűz esetén pedig azonnal értesítsük a tűzoltókat a 112-es segélyhívószámon. De hogy még mikre kell odafigyelni, arról a Fejér-vár megyei katasztrófa védelem weboldalán is talál infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amelyeknek szintén köze van a tűzhöz, de csak azért, mert nagyon-nagyon tüzesek. Így például ezt vett slágere a Shine, amit már is pörgetek.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy icipici szünetet. Hírezünk, időjárásozunk, de aztán ígérem, hogy jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Passport.
2: Ő egy Passport, megmalmozta Grant és aztán megfolyt.
1: Az órát pedig a Black Legend kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.
4: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
0: Reklámot hallottak.
5: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
0: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Fiatal alkotók jelentkezését várja a Fedok. Ismét járható a Gyümölcs utca. Nyári nyitvatartásra vált a Vörös Marti Mihály könyvtár. Jönnek híreink. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ősszel ismét lesz fehérvári dokumentumfilmfesztivál. A háromnapos esemény október 8-a és 10-e között várja az érdeklődőket a Kodolányi János Egyetemen. A programban 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek kapnak helyet. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A pályázók legfeljebb 10 perces, szabadon választ

0: változatlan marad. A hónap végétől nyári szünetet tart a székesfehérvári Vörös Marti Mihály Könyvtár központi könyvtára. Az intézmény július 27-e és augusztus 23-a között zárva lesz, ezért július 25-ig megemelték a kölcsönözhető könyvek számát. Tájékoztat az önkormányzati kommunikációs központ. A zárvatartás idején az olvasóterem továbbra is fogadja a látogatókat. Itt lehet leadni a lejárt határidejű könyveket, valamint átvenni az előjegyzett kiadványokat. A kölcsönzési határidő meghosszabbítására ez idő alatt is lesz lehetőség, ezt a megszokott módon e-mailben lehet kérni. Felvételt hirdet az Alba Régia Táncegyesület 5-6 éves gyermekek számára. Az Arte Maxemek csoportjába szeptember 7-ig lehet jelentkezni. A 13 alkalomból álló néptáncos foglalkozás sorozat szeptember 14-én indul a táncházban heti egy alkalommal. Tájékoztat a város oldala. A gyerekek Simon Illiás Daniela vezetésével ismerkednek meg a magyar népi játékok mozdulat, ritmus és dallamvilágával. A jelentkezés online lehetséges. Vasárnap gyakran takarják felhők az eget, de időnként a nap is kisüthet. Helyenként gyenge eső, futózápor, néhol akár zivatar is előfordulhat. A légmozgás térségünkben gyenge lesz, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet. A jövő hét elején frissebb levegő érkezik, szárazabb idővel. Ennek köszönhetően napközben 25 fok alatt maradnak a csúcsértékek. Kellemesebb időre készülhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ahogy ígértem, egy szempillantás alatt már itt is vagyok újra. A hírek és az időjárás előrejelzés után olyan fantasztikus dalokkal, mint Robbie Williams és Laura Pausini közöse a Desire. Ez már biztos, hogy pörög, mint ahogy az is tuti, hogy itt lesz a halott pénztől az idő, az órát pedig a Black Legend kezdi már is. Ez a You See, The Travel With Me.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
4: 1975, we brought you an album with a song.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

98 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Hogyha holnap úgy tervezte, hogy Székesfehérváron a Zicsi-liget környékén autózik majd, akkor jó, ha tudja és jó, ha felírja egy cetlire, hogy merre felé nem érdemes mennie, ugyanis mától egészen 24-éig forgalomkorlátozások lépnek életbe az Irányi Dániel utca, Malom utca, Zicsi-liget, Mátyás Király körút, Fő utca, Marosi Arnold utca vonalon. Folytatódik ugyanis annak a nemzetközi filmsorozatnak a forgatása, amelynek Székesfehérvár belvárosa ad otthont, és amelyből már láthattunk képkockákat a múlt héten. A lakók és a közlekedők biztonsága érdekében, valamint a filmtechnikai eszközök mozgatása céljából kell korlátozásokra számítani. Így a Sörháztér 1-es, 2-es szám előtti parkolósáv, illetve a Malom utca parkolósávjai és a Levéltár oldalán lévő parkolósáv is lezárásra került, illetve itt megállási tilalom lépett életbe, mint ahogy a Honvéd utca 3-as és 5-ös szám előtti parkolósávon is, mindkét oldalon. Aztán holnaptól megállási tilalom lesz érvényben a Kossuth-Lajos utcában is, illetve a Zicsi-liget előtti parkolósávban is, az utca mindkét oldalán, csak úgy, mint a Marosi Arnold utcában. Aztán 21-én kedden és 24-én pénteken gyalogos korlátozásra kell számítani a Városház téren, és szintén kedden biztonsági okokból a Zicsi-liget sem lesz látogatható. Plusz a Fő utcán, a Színház utca és a Mátyás Király körút között is gyalogos korlátozásokra kell számítani. Aztán megállási tilalom lesz kedd és csütörtök között az Ady Endre utcában, a Mátyás Király körút és a Fő utca közötti szakaszon, de még a Jókai utcában, az Ady Endre utca és a Bartók tér között, valamint az Oskola utcában a Bartók tér és az Ady Endre utca közötti szakaszon. Ennek részleteit a város weboldalán is megtalálja, a stáb a lakosság türelmét és megértését kéri az okozott kellemetlenségekért, de hát egy jó filmért szerintem ezeket el lehet nézni, nem? De hogy egyébként mi újság van még a térség útjain, én arról is várnám az infókat, úgyhogy tegye meg, hogy dob róla egy üzit, hogyha bármi fennakadást tapasztal. 0623 555 525.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Hát megmondom őszintén, ember legyen a talpán az a meteorológus, aki meg tudja jósolni, hogy milyen időjárásunk lesz, hiszen nagyon változatos az idei nyár, egymást váltják a hőkupolák, aztán a viharok, a szeles idő, a hőhullámok, úgyhogy tényleg nagyon nehéz megjósolni, hogy éppen mire lehet számítani, amely időjárás változás egyébként a tartós hőség mellett szintén megviseli a szervezetet. Ilyenkor ájulás, vérnyomás, ingadozás is előfordulhat, valamint felerősödhetnek a szív- és érrendszeri panaszok is. A mentők éppen ezért arra kérnek mindenkit, hogy figyeljünk oda a folyadékpótlásra, mert ez nagyon-nagyon fontos, ugyanúgy, mint a pihenés, és el kell kerülni a szabadban napsütésben való tartózkodást is. A hőség és az időjárás változás leginkább az idősek és a krónikus betegséggel küzdők szervezetét viseli meg, valamint a gyerekek szervezetét. Ezért arra kérnek mindenkit, hogy figyeljen oda nyugdíjas rokonaira, szomszédaira, a körülöttünk lévő hozzátartozókra. Érdemes a mentőket tárcsázni akkor is, hogyha a tűző napon alvó hajléktalan, vagy esetleg maga tehetetlen embert látunk. A hőségben a Fejér megyei mentők is akár 30-40%-kal több riasztást kapnak, mint egy átlagos napon. Hőségriadó idején pedig akár a 220-at is elérheti a riasztások száma, olvasható az FMC-n. Hát azt nem tudom megmondani önnek, hogy itt a Besten életünk legjobb zenéinek statisztikájában hány dal szerepel pontosan, de az biztos, hogy összegyűjtöttük önnek az összeset, amit csak tudtunk. Úgyhogy már jön is a Desperado slágere.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb.

101,9 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Beyoncé dalolt nekünk az elmúlt percekben. Ez volt a Naughty Girl, ami után nekem mára el is kell búcsúznom két nagyon-nagyon helyes srác társaságában, mert hogy a BSV-s fiúk énekelnek nekünk a folytatásban, tőlük pörög a Passport, ezzel pedig én el is köszönök mára, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy velem tölti majd a hétfői Best délután, a folytatásban pedig DJ Bikivel a vasárnap estét, hiszen 18 órától startol a Best FM Night Shift az elmúlt mintegy 3 órában. Nagy Detit hallotta, holnap találkozunk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A házelnök veszi át ideiglenesen az államfői jogköröket. Szerdáig van idő jelezni az eseni állapotot az iskolák felé. Jövő héten mérséklődik a meleg. Villányi Eszter vagyok. 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választani a parlamentnek. Súlyog Tamás államfő tegnap aláírta az alaptörvény 17. módosítását, ennek hatályba lépését követően holnap megszűnik a mandátuma. A köztársasági elnök jogköreit ideiglenesen az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes gyakorolja majd. A házelnöki feladatokat átmenetileg Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el. Határidő közeleg, szerdáig kell jeleznie a szülőknek az iskola felé az eseni állapotot az iskola kezdési támogatáshoz. Erre a szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos rámutatott, azon köznevelési vagy szakképző intézmény felé kell jelezni az állapotot, ahol a gyermek tanul vagy tanulni fog szeptembertől. Ez alapján tájékozódik majd az államkincstár. Az iskola kezdési támogatásról várhatóan kedden dönt az országgyűlés. Korlátozottan működik hétvégén a központi elektronikus ügyintézés. Karbantartás miatt ma is erre kell készülni. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP vagy KAÜ azonosítást használnak. Holnaptól aztán helyreáll a megszokott rend. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Lovasberényben, Csóron, Csóton és Felső-Szent-Erzsébeten is az új polgármester személyéről döntenek. A szavazás este 7-ig tart. Villamosok ütköztek éjszaka Budapesten. A járatok a kocsiszínbe tartottak a Könyves-Kálmán körúton a baleset idején. Az egyik szerelvény hátulról hajtott bele a másikba. A BKV közölte, hogy az egyik villamos sofőrje könnyebb sérülést szenvedett az ütközés miatt, őt kórházba szállították a mentők, de a két utasnak nem esett baja. A rendőrség eljárást indított az ügyben. Összedőlt egy hatalmas köztéri szobor Prágában. A 15 méter széles és 6 méter magas Egyensúly nevű absztrakt alkotás betonból készült. Meglehetősen rossz állapotban volt, ezért deszkakerítéssel vették körbe, és le is akarták bontani, de erre már nem jutott idő. Most több tonnányi törmelék maradt utána. A romok részben elzárták a Csepőváros egyik forgalmas útját. Szerencsére senkinek nem esett baja. Északnyugat felől ismét felhők érkeznek, hideg fronthoz újabb záporokat, zivatarokat. A szél átmenetileg megerősödik és viharos lökések is lesznek. A délutáni 27-33 fok után, késő estére 18-26, éjszakára 15 és 20 fok közé hűl a levegő. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de pár fokot visszaesik a meleg. Általában 26-31 fok várható, nyugaton lesz pár fokkal hűvösebb. Jövő hétre kellemesen meleg, napos, száraz időt ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Akinek kínszenvedés volt ez az elmúlt egy hónap, mert hogy minden a fociról szólt, kitartás, már csak a mai nap van, a döntő, és aztán utána minden visszatér a régi kerékvágásba. Aki pedig majd tervezi nézni a döntőt, ők mondjuk is egy picikét így rákészülhetnek, elmélyülhetnek, rápihenhetnek. Chill Lounge és Deep House a következő 120 percben, ma is, mint minden vasárnap, 6-tól 7-ig velem White Boy-jal, 7-től DJ Németivel a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál. White Boy.

És ezek a legjobb zenék mixben utólag is élvezhetőek és visszahallgathatóak, amennyiszer csak akarjátok. Lauer Christian, DJ Hangya, FND, Miller, Slimfit, DJ Németi és én is a Mixcloud-ra töltjük fel a mixeinket. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Itt lehet az enyémet megtalálni tracklistával együtt.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu.

mert minden évben az évezen szakaszában DJ Németére picikét elveszítjük, szóval, hogy ami Pistin kampuszozik, de természetesen mix nélkül nem hagyott itt minket üresen vasárnap estére, szóval ő áll majd virtuálisan a lemezjátszók mögött, neki pedig élőben ott lent a kampuszon. Jó bulit kívánunk ma estére is. De a menetrend az változatlan, ahogy említettem, Chill Lounge és Deep House még egy órán keresztül, 7 és 8 óra között is itt a Westen.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnap megszűnik Súlyog Tamás államfő megbízatása. Spanyolország-Argentína döntővel zárul a foci VB, hidegfront viszi el a kánikulát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes látja el holnaptól ideiglenesen a köztársasági elnök jogköreit. Súlyog Tamás államfő tegnap aláírta az alaptörvény 17. módosítását, mandátuma ezzel hétfőtől megszűnik. A parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Az alaptörvény módosítás egyébként más területeket is érint, egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Csak a szükséges feltételek maradéktalan teljesítése után indulhat el a forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, hogy a vonat befolyásoló rendszer szoftverjavítási munkálatait várják a kínai kivitelezőtől, valamint hogy megfelelő eredménnyel záruljanak a biztonsági tesztek. A tárcavezető kitért rá, hogy ha mindez megtörténik a következő hetekben, akkor akár már szeptemberben is elindulhatnak az utasokat szállító szerelvények. Idén is a görögdínya az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk, évente 10-12 kilónyit is megesszünk belőle fejenként. A dínyavásárláshoz Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
2: Érdemes megnézni például a dínye kocsányát, azaz a szárát. Ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dínye. De a terízöld dínyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb színű a sárga rész, annál inkább érettebb a dínye. Pontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kihelyezett tájékoztatás hiányos, hogy az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni. Ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk.
1: Spanyolország vagy Argentína, véget ér ma a labdarúgó világbajnokság. A címvédő és az Európa-bajnok csapat este 9-kor lép pályára New Yorkban. A mérkőzésen szlovén játékvezető lesz. Az idei labdarúgó világbajnokságot az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendezte, a VB-n 48

0: Termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék mixben. Ez

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Holnap megszűnik Súlyog Tamás államfő megbízatása. Spanyolország Argentína döntővel zárul a foci VB. Hidegfront viszi el a kánikulát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Viharos széllel érkezett meg a hidegfront. Az ország nyugati feléből károkról is jött jelzés a katasztrófa védelemhez. A legtöbb bejelentés az ország nyugati feléből, főképp a Balaton déli partjáról, illetve Somogy, Komárom, Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkezett. Épületre dőlt fák, leszakadt vezetékek miatt riasztották a tűzoltókat, de Érdem például egy iskola tetejét bontotta meg a szél. Csaknem 4 millió köbméterrel nőtt hazánk élőfa készlete tavaly. Az élő környezetért felelős minisztérium erdőrendezési főosztályának összesítése szerint az összterület több mint 1 millió 962 ezer hektár. Ezen belül az őshonos fafaj meghaladja az 1 millió 117 ezer hektárt. A legnagyobb terület az akácé, majd a tölgy és a cser a legelterjedtebb hazánkban. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrákszűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegyszűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak, a következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el, mondta rádiónknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
2: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrák szűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú paciens érdeklődő jelent meg. Majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrés is végeznek.
1: Rendőrök és mentők küzdöttek együtt egy Dunában sodródó nő életéért. Segélykiáltásra figyelt fel egy járókelő hajnalban Budapesten. Azonnal segítséget hívott, de a bajba jutott, közben elmerült. A rendőrség hajóról vizsgálta át a Dunát, és csodával határos módon észrevették a sodródó életjeleket nem adó nőt. Sikeresen újraélesztették, majd a mentők kórházba vitték. Északnyugat felől ismét felhők érkeznek, hideg fronthoz újabb záporokat, zivatarokat. A szél átmenetileg megerősödik és viharos lökések is lesznek. A délutáni 27-33 fok után, késő estére 18-26, éjszakára 15 és 20 fok közé hűl a levegő. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de pár fokot visszaesik a meleg. Általában 26-31 fok várható, nyugaton lesz pár fokkal hűvösebb. Jövő hétre kellemesen meleg, napos, száraz időt ígérnek.
0: A műsorszám

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Bikfalvi Tomi vagyok, a Bikim. Remélem jól telt, meg jól telik a hétvége. Remélem kihasználtátok azt, hogy nagyon jó idő volt, és hát a férfiak remélem nem buslakodnak annyira, hogy eljött a futball világbajnokság utolsó meccse. Durván egy olyan 40 perc múlva, 38-40 perc múlva kezdődik, ugye bár a Spanyolország Argentína, vagy Argentína Spanyolország meccs, most megmondom összét, hogy annyira nem tudom a sorrendet. Egy a lényeg, hogy jön a VB döntő, úgyhogy bekészíteni a hozzávalókat, az itókát, a rákcsánivalót, és hát hajrá, hajrá, egyik vagy a másik. Az viszont biztos, hogy nálunk a legjobb zenék szólnak, most például a Lighthouse Family és a High.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy olyan trió, akik egyenként is világslágereket alkottak, de akkor, amikor összeálltak, akkor a 2000-es években szó szerint taroltak mindent, mint a bowlingban. Hát ők voltak Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake, ugyebár egyenként is elképesztő előadók. Aztán utána gondoltak egyet, összeálltak, és akkoriban amihez Timbaland hozzányúlt, hát az

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az amerikai zeneipar igazi rossz csont kisasszonya Pink anno megmutatta, hogy ő nem csak bulizni, meg rosszalkudni tud, hanem nagyon komoly témákat is fel tud dolgozni. Most például azt, hogy milyen hatásai vannak mondjuk egy válásnak a gyerekekre nézve. Nagyon komoly szöveg, nagyon-nagyon mély gondolatuk, úgyhogy érdemes meghallgatni, és érdemes átgondolni a dolgokat.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, pár perccel 9 óra előtt és pár perccel a VB döntő előtt szerintem itt az idő, hogy egy kicsit lelazuljunk, ellazuljunk és testileg is, lelkileg is rákészüljünk. És erre tökéletes lesz most majd a Salt and Pepper, hiszen jön a What a Man. Yeah, yeah.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Polgár Judit sok nagy mestert kérheti fel államfőnek a miniszterelnök. Károkat okozott a viharos szél nyugaton, Spanyolország és Argentína a pályán. Kezdődik a VB döntő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Polgár Juditot kérheti fel köztársasági elnöknek a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, holnap egyeztet a sakk nagymesterrel arról, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja-e új szerepben a hazaszolgálatát. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania, miután Súlyog Tamás államfő aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így holnap megszűnik a mandátuma. A köztársasági elnök jogköreit ideiglenesen az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes gyakorolja. A házelnöki feladatokat pedig átmenetileg Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el. Viharos széllel érkezett meg a hideg front. Az ország nyugati feléből károkról is jött jelzés a katasztrófa védelemhez. A legtöbb bejelentés az ország nyugati feléből, főképp a Balaton déli partjáról, illetve Somogy, Komárom, Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkezett. Épületre dőlt fák, leszakadt vezetékek miatt riasztották a tűzoltókat, de Érdem például egy iskola tetejét bontotta meg a szél. Határidő közeleg, szerdáig kell jeleznie a szülőknek az iskola felé az eseni állapotot az iskola kezdési támogatáshoz. Erre a szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos rámutatott, azon köznevelési vagy szakképző intézmény felé kell jelezni az állapotot, ahol a gyermek tanul vagy tanulni fog szeptembertől. Ez alapján tájékozódik majd az államkincstár. Az iskola kezdési támogatásról várhatóan kedden dönt az országgyűlés. Ezekben a percekben kezdődik a labdarúgó világbajnokság döntője. A címvédő Argentína az Európa-bajnok Spanyolországgal mérkőzik. A meccset New Yorkban játsszák és szlovén bíró vezeti. Az idei labdarúgó világbajnokságot az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendezte. A VB-n 48 csapat vett részt. Hidegfront viszi el a kánikulát, már is mondom az időjárás részleteit. Hideg front hozott újabb záporokat, zivatarokat, a szél sokfelé átmenetileg megerősödik, és viharos lökések is lehetnek. Késő estére általában 18 és 26, éjszakára 15 és 20 fok közé hűl majd a levegő. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de pár fokot visszaesik majd a meleg. Általában 26-31 fok várható, ennél nyugaton lesz pár fokkal hűvösebb. Jövő hétre kellemesen meleg, napos, száraz időt ígérnek, de erős lesz az UV-sugárzás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. 9 óra múlt pár percet, ami azt jelenti, hogy 3 óra van hátra a napból, plusz elindult a VB döntő, úgyhogy hajrá egyik, győzzön a másik. Nálunk pedig Danny Minogue jön, ez az I Begin to Wonder. Na gyerünk!
2: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, legyen egy csodálatos szombat estétek, már aki hallgat, mert ugye a VB döntő van, úgyhogy nagy valószínűséggel nagyon sok embert lefoglal az. Viszont azoknak, akik itt maradtak, hozom most Coolio-t és I'll See You When You Get There-t, ugyebár ez a dal a harmadik albumának, a My Soul-nak az első kislemeze volt, és kiemelt helyet kapott annó Tim Robbins és Martin Lawrence főszereplésével készült Nekem 8 című vígjátékban is. Na azt a filmet például mindenki ismeri, így nagyjából mindenki hallotta már ezt a dalt is, de hogyha nem, akkor most orvosoljuk.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalt Chris Martin elmondása szerint részben a Guns N' Roses klasszikusa, a Sweet Child of Mine lette, pontosabban annak gitárriffje, ami szerinte beindít minden egyes embert, és nagyjából ez jól is sikerült, hiszen óriási nagy rádiós sláger lett, az Egyesült Királyság kislemez listáján a 7. helyi jutott, míg az amerikai Billboard Hot 100-as listán a 13. Ez a Coldplay és az Adventures of a Lifetime.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, itt a bizonyítéka annak, hogyha az ember szerelmes, akkor nagyon sok problémája megszűnik. George Michael saját bevallása szerint a szerelem mentette meg a saját belső démonaitól, a depressziótól és a korábbi nehéz időszakok utáni reményvesztettségétől. Úgyhogy röviden összefoglalva a következő közel 4 percet, tessék szerelmesnek lenni. George Michael, Amazing, most itt a Best FM-en.

szeretik. Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk Cisco és a Thong Song. Ugyebár mindenki tudja, miről van szó. A Thong az egy női alsónemű, és hogy született a dal, vagy mi inspirálta a szerzőt? Cisco elmondása szerint 98-ban volt egy randevúja, és akkor még az e-fajta alsónemű elég tabunak számított, viszont a hölgy megmutatta neki, és teljes mértékben elvarázsolta, így megfogadta, hogy dalt ír róla. Hát nagyon jól sikerült, hiszen szó szerint egy globális őrület lett belőle. Jön Cisco és a Thong Song. Check it out.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Polgár Judit sakk nagymestert kérheti fel államfőnek a miniszterelnök. Nőtt hazánk élőfa készlete, villámárvizek taroltak Romániában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Polgár Juditot kérheti fel köztársasági elnöknek a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, holnap egyeztet a sakk nagymesterrel arról, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja-e új szerepben a hazaszolgálatát. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania, miután Súlyog Tamás államfő aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így holnap megszűnik a mandátuma. A köztársasági elnök jogköreit ideiglenesen az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes gyakorolja. A házelnöki feladatokat pedig átmenetileg Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el. Csak a szükséges feltételek maradéktalan teljesítése után indulhat el a forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, hogy a vonatbefolyásoló rendszer szoftverjavítási munkálatait várják a kínai kivitelezőtől, valamint hogy megfelelő eredménnyel záruljanak a biztonsági tesztek. A tárcavezető kitért rá, hogy ha mindez megtörténik a következő hetekben, akkor akár már szeptemberben is elindulhatnak az utasokat szállító szerelvények. Csak nem 4 millió köbméterrel nőtt hazánk élőfa készlete tavaly. Az élő környezetért felelős minisztérium erdőrendezési főosztályának összesítése szerint az összterület több mint 1 millió 962 ezer hektár. Ezen belül az őshonos fafaj meghaladja az 1 millió 117 ezer hektárt. A legnagyobb terület az akácé, majd a tölgy és a cser a legelterjedtebb hazánkban. Magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültséget Németország, eddig az elméleti fenyegetettség fokozat volt érvényben. A német belügyminiszter azt mondta, hírszerzési információk alapján döntöttek így. Alexander Dobrindt szerint bármikor és bárhol lehet számolni támadással az országban. Romániában zivatarok okoztak villámárvizeket, közlekedési fennakadásokat. Autókat, járókelőket sodort el a Bucsecs-hegységből lezúduló víz egy településen. Brassó és Bukarest között több órára megbénult a forgalom. Vízben elakadt járművek sofőrjeit kellett kimenteni a tűzoltóknak. És most mondom, hogy mi milyen időjárásra számíthatunk. Hideg front hozott újabb záporokat, zivatarokat, a szél sokfelé átmenetileg megerősödik, és viharos lökések is lehetnek. Késő estére általában 18 és 26, éjszakára 15 és 20 fok közé hűl majd a levegő. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de pár fokot visszaesik majd a meleg. Általában 26-31 fok várható, ennél nyugaton lesz pár fokkal hűvösebb. Jövő hétre kellemesen meleg, napos, száraz időt ígérnek, de erős lesz az UV-sugárzás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét vagy éjszakát, kinek hogy tetszik, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, nálunk fél idő, a meccsen pedig már zajlik a második fél idő, úgyhogy nem is húzom az időt, hanem indítom a legjobb zenéket, most például Tom Novit és Limát, ez a Take It.
0: Ez a Night Shift,

0: Night Shift. Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Amikor ébred a város,

Best FM, a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Meccs ide vagy oda, nem feledkeztetünk meg azokról, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán, úgyhogy most jön a segítség nekik. Holnap, azaz július 20-án Illés névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a biztonság kedvéért az Aurélokat, az Éliásokat, az Eltonokat, a Jeromosokat, a Margarétákat, a Margitokat és a biztonság kedvéért a Mariettákat is. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, akkor ne habozz, tudod mi a dolgod. Mint ahogy Segi is tudja, hogy mi a dolga, úgyhogy hozza nekünk a Bombasztékot.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az ördög se gondolta volna annó, hogy ekkorát fog menni a Madhouse és a Like a Prayer. Ugyebár az a formáció, ami egy Madonna dalokat dolgozott fel, ilyen kicsit elektronikus hangzással, és hogy mennyire jól sikerült ez nekik, 6 héten át vezette az európai dance slágerlistákat, és szó szerint letarolta, de tényleg letarolta az európai klubéletet. Ennyi. Madhouse, Like a Prayer, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a karácsonyi dalok mellett decemberben szerintem a következő dal vezeti a slágerlistákat, mert hogy a tévében a sportőrültek nagyjából 3,5 percenként meghallgatják ezt. Ez a Planet Funk és a Chase the Sun, tudjuk nagyon jól, ugyebár a darts versenyek ikonikussá vált dala. Ennyi.

Meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, érkezik egy rendkívül simogató, fülbemászó klasszikus pop szól és R&B ballada, amely tökéletesen ötvözi két énekes finom és egymást kiegészítő hangját, vokáját. Ez Charles és Eddie, ez a Would I Lie to You?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hát akkor induljon az utolsó órája ennek a napnak, és persze a hétvégének. És a nyitó ballada az nem más, mint Eminem és Dido közöse. Ez kérem szépen a Stan.
1: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és akkor nézzük meg, hogy milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, 18 fokra ébredünk, 28 fok lesz napközben, ez nagy valószínűséggel annak tudható be, hogy elég kemény hideg front vonult át a mai nap folyamán, és ami a lényeg, hogy lesz egy kis szél, na meg gyengé felhős lesz az égbolt, ami nem is baj, mert egy picit legalább fel tudunk frissülni akkor, mikor éppen nem éget rommá minket a nap. Na, ennyit erről, nem lesz rossz idő holnap sem, az egyszer biztos. A folytatásban pedig jön egy nem is rossz dal, hanem inkább egy nagyon jó TSC No Scrubs, most itt a Best FM-en. A

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Addig kell ütni a vasat, amíg meleg, mondja a mondás, és hát ezt a szeptember is nagyon jól tudta, hiszen a Cry For You-t ugyebár 2006 novemberében adták ki, de akkor a siker lett 2007-ben és 2008-ban, hogy egy újabb verzióban is kiadták, egy kicsit megremixelve, egy kicsit megformázva, egy kicsit átgondolva, és hát az is persze elképesztő siker lett, így hát triplán csörgött a kassza, ennyi, de minimum duplán. Ennyi, és egy Bambi, jön a Cry For You!

Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, úgyhogy hölgyek, urak, házi feladat ezt a két oldalt megkeresni, ezt a két oldalt megvizsgálni, végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Ezt pedig mi előre is nagyon, de nagyon szépen köszönjük. A folytatásban pedig jön nálunk az isteni Kelly's, ez a Trick Me.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat. És ilyenkor mindig mondom, hogy jövő héten visszatérek. Viszont most ez nem így van, hiszen elmegyek egy picit pihenni. Úgyhogy majd egyszer jövök, addig is mindenkinek csodás napokat, sok sikert, jó életet, és persze nagyon sok, de tényleg nagyon sok boldogságot. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Majd találkozunk, addig is. Ciao, ciao, és persze ciao.

0: a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen